Amara kutake pariawe, amara meto amata nyawe, mata ni nyu nyu nyu.